A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

jobbzenék. A legjobb zenék. Edit. 4, 3, 2, 1.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A társadalmi béke helyreállításáról beszélt a miniszterelnök. Nem szabad megzavarni a kérészek rajzását. Többfelé jöhetnek ma záporok, zivatarok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt a parlamentben tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpárútja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalannak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet.
1: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. Erre a rendőrség hívta fel a figyelmet annak apropóján, hogy megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egy

0: Egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már az természetkárosításnak számíthat, ha valaki szándékosan megzavarja a rajzást, de befogni, elpusztítani is tilos a tisza virágokat. Rekordgyorsasággal megtelt a Lidl Balaton átúszás rajzzónája. Hetekkel a start előtt elfogyott mind a 10.500 hely az 5,2 kilométeres főtávra, közölték a szervezők. Az átúszást a tervek szerint július 18-án rendezik meg Révfülöp és Balatonboglár között. Néha jól összegyűlnek a felhők, keleten eshet is, de amúgy napsütés is jut nekünk. Estétől aztán nyugat felől újabb zordabb felhők érkeznek. A Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor vagy akár heves zivatar. A levegő 27-34 fokig melegszik. Holnap eleinte még sok felé kell csapadékra készülni, aztán több órára kisüthet a nap. Lehűl az idő, 20-27 fokot mérhetünk. Pinteken a felhők mellett sok napsütésre a fővárosban 24 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: szép, mert jó. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. Medertisztítást végeznek Fehérváron a városi tavak nyári víz utánpótlásáért. Ma felhős lesz az ég. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb, a szájos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket és viharokat, mondta rádiumnak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzetkoordinátora.
3: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növények alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
2: A közösség tiszteletét és köszönetét fejezte ki a pedagógusok felé Székesfehérvár. Az ünnepséget a Hímerházban rendezték. A város nevében Cserpalkovics András polgármester mondott köszöntőt, aki méltatta az oktatási nevelési szakemberek munkáját. Az eseményen átadták a Székesfehérvár oktatásáért díjat. Az elismerést idén Pálmai Szilvia, Neubauer Jánosné, Por Mária vehette át több évtizedes, kiemelkedő pedagógia és vezetői munkájáért. A Székesfehérvár ifjúságért díja Szejbolt Emese, a Munkácsi Mihály általános iskola pedagógusa kapta, aki hosszú évek óta meghatározó szerepet vállal a diák önkormányzati és gyermekvédelmi feladatokban, írja az fmc.hu. Felejthetetlen kastélykoncertek várják a közönséget a Kápolnásnéki Halászkastély cseresznye fája alatt. A Dr. Jazz Duo koncertjével elstartolt a 2026-os nyári évad. Ősapáink útján címmel ad kastélykoncertet Bársony Bálint és a Magyar Rapszodi projekt pénteken. Az együttes egyedülálló zenei világán keresztül enged betekintést kulturális

0: gyökereinkbe. A PTL Quintessencia Mesteriskola első és másodéves hallgatói Opera Vita című estjükön mutatkoznak be a nagyközönségnek június 19-én. A koncert az opera irodalom legjelentősebb alkotóinak Puccini, Donizetti, Johann Strauss, Mozart és Bellini műveiből kínál műsort, írja Feol. Megkezdődött a Nagyszombati utca felújításának első üteme Székesfehérváron. A beruházásban a Budai út és a Zsolnai út közötti szakaszon kiszélesítik az utat, új járdát építenek, kerékpársávokat alakítanak ki, valamint az Aranybulla sétánynál új buszmegállókat és gyalogátkelő helyeket helyeznek el. A kivitelezés első lépéseként a Zsolnai út és az Aranybulla sétány közötti szakaszon átépítik az ivóvíz vezeték hálózatot. A munkák idején változó helyszíneken félpályás forgalomkorlátozás lesz érvényben. A lezárásokat minden nap a munkavégzés befejezése után feloldják. Felhívják a figyelmet a kihelyezett közlekedési jelzésekre és az időszakos forgalmi változásokra, írja székesfehérvár.hu. Levegőztetőkkel és medertisztítással védik a fehérvári tavakat az aszály idején. A csapadék szegény időjárás miatt jelentősen csökkent a Gajapatakból érkező vízmennyisége. A városgondnokság a Bregyótónál, a Csónakázótónál és a palotavárosi tavaknál levegőztető berendezéseket helyez ki az oxigénellátás javítása és az élővilág védelme érdekében. A tavak vízutánpótlásának biztosításához megkezdi a Malomcsatorna egy szakaszának részleges vízi növénymentesítését is, hogy a rendelkezésre álló víz akadálytalanul eljuthasson a városi tavakba. A munkálatokban kiemelt figyelmet fordítanak az állatvilág védelmére. A területen talált élőlényeket szükség esetén biztonságos helyre költöztetik, írja székesfehérvár.hu. Heves vita alakult ki az agárdi temető állapota miatt egy közösségi oldalon megjelent fotó nyomán. A képeken több helyen magasan ült gaz és nehezen megközelíthető sírhelyek láthatók, ami számos helyi lakosnál váltott ki elégedetlenséget. A bejegyzés szerzője arra hívta fel a figyelmet, hogy mozgássérült édesanyja számára is gondot jelent a közlekedés a temetőben. A hozzászólásokban hamar kialakult a vita arról, hogy kinek a feladata a temetőrendben tartása. A fenntartó és az önkormányzat állásfoglalását egyelőre várják a helyiek, írja Feol. Idén is megrendezik a Be My League Fesztivált. A tavalyi siker után újra Velencén tartják a több mint egy évtizede életre hívott, már a klasszikussá vált eseményt. Idén minden korábbinál erősebb hazai és nemzetközi felhozatallal érkezik a Velencei tó északi strandjára. Az idei line-up élén olyan világsztárok állnak, mint a német technoikon Paul Kalkbrenner, a belga közönség kedvenc Amelie Lenz, az olasz technó királynője Deborah De Luca, fellép továbbá a háromszoros DJ Awards nyertes Sven Vass, valamint számos további nemzetközi és hazai lemezlovas. A szervezők hangsúlyozzák, július 16-ától a három színpadon csaknem 70 fellépő gondoskodik a techno, house, melodic techno és hard techno legjaváról, közölte a Feol. Új közösségi ház épülhet Börgöndön. Az intézménynek a Köztársaság utcai buszforduló melletti terület ad helyet. A 2023 négyzetméteres épületben közösségi terem, iroda, raktárhelyiségek, öltözők és akadálymentes mosdó is helyet kap. A fejlesztés helyszínén jelenleg focipálya, játszótér és parkolók is találhatók. Cserpalkovics András polgármester elmondta, a beruházás szerepel az idei költségvetésben, elindulhat a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás. A város több intézmény fejlesztést is előkészít, köztük bölcsődék és óvodák felújítását. A tervek szerint a Börgöndi Közösségi Ház építése jövőre megkezdődhet, írja székesfehérvár.hu. Idén is meghirdette ösztöndíj pályázatát a Székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány. A kiírás művészettörténészeknek, várostörténészeknek, néprajzkutatóknak, valamint az érintett doktori iskolák hallgatóinak szól. A pályázók egyéves részletes kutatási tervvel jelentkezhetnek, amelyhez szakmai önéletrajzot és ajánlást is csatolni kell. Előnyt jelent, ha a kutatás kapcsolódik Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes szellemi örökségéhez. A nyertes ösztöndíjas $1,500 megfelelő támogatást kap, valamint egy budapesti lakás használatának lehetőségét is biztosítják számára. A pályázatokat június 16-áig várják, az elbírálás augusztus elejéig megtörténik. A részletes kiírás a Szent István Király Múzeum oldalán olvasható. második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentum Filmfesztivált. Az eseményt október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetem Rákóczi utcai épületében. A háromnapos fesztivál programja minden korosztálynak szól, 8 egész estés dokumentumfilm pályázatra beérkezett alkotások, a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak terepgyakorlatán forgatott filmek, kiállítások, beszélgetések, valamint koncertek színesítik a palettát. A szervezők célja idén is a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése, a közösségépítés és az érzékenyítés. A fesztiválhoz kapcsolódva ismét meghirdették a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A fiatalok szabadon választott témában készíthetnek legfeljebb 10 perces alkotásokat. A filmeket szeptember 20-áig tölthetik fel a FEDOK hivatalos oldalán. A legjobbakat szakmai zsűri értékeli. A díjazott alkotásokat a fesztivál zárónapján vetítik le a közönség számára, írja székesfehérvár.hu. Augusztus 30-án rendezik meg a kézilabda szuperkupát a Met Arénában Székesfehérváron. A férfi és női bajnok csapatok a magyar kupát nyert együttesekkel mérkőznek meg. A sportesemény egész napos családi programmal várja a látogatókat. A szuperkupa a balatoni szezon lezárását és az új idény kezdetét is jelenti. A városvezetés és a Magyar Kézilabda Szövetség kiemelte, hogy a Met Aréna modern, multifunkcionális létesítményként a hazai és nemzetközi kézilabdázás fontos helyszíne lehet. A rendezvény egyben a 2027-es női világbajnokság előkészítő eseménye is lesz. A részletes programok a szövetség honlapján érhetők el. Délelőtt gyengén közepesen felhős lesz az ég, délután a közepesen és erősen felhős ég lesz jellemző, zápor esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. Délutánra 26-28 fokig emelkedhet a hőmérséklet, estére 24 és 18 fok közé hűl le a levegő. Csütörtök reggelre 12-13 fok várható. Ficsúr Erikát hallották.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt kívánok! A hét közepén június 10-e van. Szerda, a Gréták és a Margitok névnapja, nekik és minden szülinaposnak nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Már is Justin Timberlake dalával szól a Señorita, és szóljon, aki dugott balesetet lát, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber, Max Szemlevente vagyok.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt az év 161. napján, június 10-ére virrattunk, Gréták, Margitok, szülinaposok. Nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Ma van a Magyar Ügyészség napja, illetve a Kézművesség világnapja is. Először a perzsák vezették be, eleinte saját nemzeti ünnepként, majd később használva a World Handcrafts Day megnevezést hivatalos világnappá vált. Hívható SMS, Viber elérhetőségünk változatlan 0620 55 55 155. Hamarosan Horváth Tamás, most viszont Alexandra Börkjön Floridával. Bad Boys a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Mindjárt szól, az égni fogunk, Sompol Dalavibi Burning, mi pedig ázni fogunk, estétől jön a hidegfront záporokkal, zivatarokkal. Közben még akár 33 fok is lehet ma napközben a legmelegebb helyen. További részletek hamarosan, aztán zenélünk tovább. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Pedagógusait köszöntötte Székesfehérvár. Újra a Velencei tó partjára érkezik a B-Majlik Fesztivál. Zápor esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. Köszöntöm Önöket, Picsúr Jerika vagyok. A közösség tiszteletét és köszönetét fejezte ki a pedagógusok felé Székesfehérvár. Az ünnepséget a Hímerházban rendezték. A város nevében Cserpalkovics András polgármester mondott köszöntőt, aki méltatta az oktatási nevelési szakemberek munkáját. Az eseményen átadták a Székesfehérvár oktatásáért díjat, az elismerést idén Pálmai Szilvia, Neubauer Jánosné, Por Mária vehett át több évtizedes, kiemelkedő pedagógia és vezetői munkájáért. A Székesfehérvár ifjúságért díja Szejbolt Emese, a Munkácsi Mihály általános iskola pedagógusa kapta, aki hosszú évek óta meghatározó szerepet vállal a diák önkormányzati és gyermekvédelmi feladatokban, írja az fmc.hu. Idén is megrendezik a B-Majlik Fesztivált. A tavalyi siker után újra Velencén tartják a több mint egy évtizede életre hívott, már a klasszikussá vált eseményt. Az idei line-up élén olyan világsztárok állnak, mint a német technoikon Paul Kalkbrenner, a belga közönség kedvenc Amelie Lenz, az olasz technó királynője Deborah De Luca, fellép továbbá a háromszoros DJ Awards nyertes Sven Vass, valamint számos további nemzetközi és hazai lemezlovas. A szervezők hangsúlyozzák, július 16-ától a három színpadon csaknem 70 fellépő gondoskodik a techno, house, melodic techno és hard techno legjaváról, közölte a FEOL. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstioriddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Délelőtt gyengén közepesen felhős lesz az ég, délután a közepesen és erősen felhőség lesz jellemző, zápor esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. Az északnyugati szelet élénk lökések kíséri. Délutánra 26-28 fokig emelkedhet a hőmérséklet, estére 24 és 18 fok közé hűl le a levegő. Csütörtök reggelre 12-13 fok várható. Ficsúr Jerikát hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék a hét közepén hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett több felé lehet. Gumoly felhő, fátyol felhőzet, nyugaton, északnyugaton lesz felhősebb. Az ég, záporok, zivatarok napközben a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő, estétől pedig egy hideg front nyomán újabb csapadék érkezik. 21 és 33 fok között alakul a maximum, nyugaton esik vissza a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula várható. És ami várható, ha az a folytatásban többek között Macy Gray dala vagy Pápa Jocié, mindenek előtt azonban DJ Antoine jön, és a Welcome to Saint-Tropez a Best-en. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hét után is szólnak a legjobb zenék, például a Compact Discótól.

0: vagy a Black Street-től és Dr. Dre-től. A kidugott balesetet lát, Grétát, Margitot szülinapos szeretne ünnepelni, hívjon vagy írjon 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Zajlik a Nagyszombati utca korszerűsítése Fehérváron. Nyári koncertekkel készül a Halászkastély. Délután 26-28, este 24-18 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Megkezdődött a Nagyszombati utca felújításának első üteme Székesfehérváron. A beruházásban a Budai út és a Zsolnai út közötti szakaszon kiszélesítik az utat, új járdát építenek, kerékpársávokat alakítanak ki, valamint az Aranybulla sétánynál új buszmegállókat és gyalogátkelő helyeket helyeznek el. A kivitelezés első lépéseként a Zsolnai út és az Aranybulla sétány közötti szakaszon átépítik az ivóvíz vezeték hálózatot. A munkák idején változó helyszíneken félpályás forgalomkorlátozás lesz érvényben. A lezárásokat minden nap a munkavégzés befejezése után feloldják. Felhívják a figyelmet a kihelyezett közlekedési jelzésekre és az időszakos forgalmi változásokra, írja a székesfehérvár.hu. Felejthetetlen kastélykoncertek várják a közönséget a kápolnásnéki halászkastély cseresznye fája alatt. A Dr. Jazz Duo koncertjével elstartolt a 2026-os nyári évad. Ősapáink útján címmel ad kastélykoncertet Bársony Bálint és a Magyar Rapszodi projekt pénteken. Az együttes egyedülálló zenei világán keresztül enged betekintést kulturális gyökereinkbe. A PTL Quintessencia Mesteriskola első és másodéves hallgatói Opera Vitae című estjükön mutatkoznak be a nagyközönségnek június 19-én, írja a FEOL. Rendhagyó eredménnyel zárult az évkerékpár útja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szentpéter földekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta rádiónak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az évkerékpár útja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgáltóknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
1: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt gyengén közepesen felhős lesz az ég, délután a közepesen és erősen felhőség lesz jellemző, zápor esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. Az északnyugati szelet élénk lökések kíséri. Délutánra 26-28 fokig emelkedhet a hőmérséklet, estére 24 és 18 fok közé hűl a levegő. Csütörtök reggelre 12-13 fok várható. Ficsóri Erikát hallották.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tart.

0: tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt a hét közepén, június 10, szerda, Gréta Margit napja, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, és ebben az órában biztosan hozom Király Viktor dalát, szól majd a szóló. Itt lesz a Sixpence None the Richer, az órát Amy Winehouse-dal a Back to Black indítja.
1: Best FM.

0: We out.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 161. napján, a Gréták és a Margitok névnapján, a Szecesszió világnapján. És a 90-es, illetve 2000-es évek egyik sztárja érkezik ma Budapestre, méghozzá Jason Derulo a Budapest Parkban ad majd koncertet. Itt a Best a nap folytatás, viszont Király Viktorral telik. Jön a szóló.

0: Rest FM a legjobb zenék. Too Funky címmel George Michael dalát halljuk majd a legfrissebb hírek és a részletes időjárás jelentés után. Előjáróban annyit, hogy míg az Alföldön marad a kánikula, nyugaton már visszaeshet a hőmérséklet. Estétől hideg front jön, záporokkal, zivatarokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. Medertisztítást végeznek Fehérváron a városi tavak nyári víz utánpótlásáért. Ma felhős lesz az ég. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb, a szájos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket és viharokat, mondta rádiumnak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzetkoordinátora.
2: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajtaválasztás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növények alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
1: Levegőztetőkkel és medertisztítással védik a fehérvári tavakat az aszály idején. A csapadék szegény időjárás miatt jelentősen csökkent a Gajapatakból érkező vízmennyisége. A városgondnokság a Begyótónál, a Csónakázótónál és a palotavárosi tavaknál levegőztető berendezéseket helyez ki az oxigénellátás javítása és az élővilág védelme érdekében. A tavak víz utánpótlásának biztosításához megkezdi a Malomcsatorna egy szakaszának részleges vízi növénymentesítését is, hogy a rendelkezésre álló víz akadálytalanul eljuthasson a városi tavakba. A munkálatokban kiemelt figyelmet fordítanak az állatvilág védelmére. A területen talált élőlényeket szükség esetén biztonságos helyre költöztetik, írja székesfehérvár.hu. Heves vita alakult ki az agárdi temető állapota miatt egy közösségi oldalon megjelent fotó nyomán. A képeken több helyen magasan nőtt gaz és nehezen megközelíthető sírhelyek láthatók, ami számos helyi lakosnál váltott ki elégedetlenséget. A hozzászólásokban hamar kialakult a vita arról, hogy kinek a feladata a temetőrendben tartása. A fenntartó és az önkormányzat állásfoglalását egyelőre várják a helyiek, írja FEOL. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt gyengén közepesen felhős lesz az ég, délután a közepesen is erősen felhőség lesz jellemző, zápor esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. Az északnyugati szelet élénk lökések kíséri. Délutánra 26-28 fokig emelkedhet a hőmérséklet, estére 24 és 18 fok közé hűl le a levegő. Csütörtök reggelre 12-13 fok várható. Ficsóri Erikát hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: idea of yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Jó reggelt kívánok, június 10-én szerdán a Gréták és a Margitok névnapján. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 1829-ben ezen a napon tartották az első Oxford-Cambridge evezős versenyt. 83 éve a mai napon Bíró László József Argentínában szabadalmaztatta a golyóstollat. 1922-ben ezen a napon született Judy Garland, énekes színésznő, aki az 1939-es Óza csodák csodájában játszott. Ma 61 éves Elizabeth Hurley, brit színésznő, Sir Austin Powers 1-2. És 1973. június 10 megszületett Faith Evans, az amerikai énekes dalszerző, aki több sikeres dalban is közreműködő volt, például az 1997-es Puff Daddy féle I'll Be Missing You-ban, de hallhattuk Whitney Houston oldalán is énekelni 2000-ben a Heartbreak Hotelben. Még egyszer sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, hogy milyen időnk lesz a hét közepén, már is kiderül rögtön 8 óra. A friss hírek után pedig zenélünk tovább, többek között Eminemmel és Dido-val. Vagy Rúzsa Magdival. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: És nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézz be hozzánk! Nézz be hozzánk! Vasfilmker Kft.
1: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
2: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
3: A fehérvári jog közismertebb nevén az országgal ma egy vörös márvány díszkút, mely Székesfehérvár belvárosában a Városháztér közepén található. 1941 második felében kezdte el készíteni Ochman Béla szobrászművész, és 1943 szeptemberére fejezte be. Ez közvetlenül Székesfehérvár az első igazi magyar város középkori önkormányzati jogának, a fehérvári jognak állít emléket. Egy település csak akkor vált igazi városá, hogyha fehérvári jogot kapott, ezzel kiemelkedve az egyszerű települések közül. A kőtömb tetején a kereszt a kereszténység felvételére, az alatta lévő úgynevezett falkorona pedig Fehérvár koronázóvárosi státuszára utal. Az oroszlánok az ország címerét, a város címert és II. András király címerét tartják. Alattuk az évszámok 1001, 1688 és 1938, tehát István király koronázása, a város török hódoltság alóli felszabadulása és Szent István halálának 900. évfordulója.
2: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
3: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem. De városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokás jog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
2: Best FM. A legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Pedagógusait köszöntötte Székesfehérvár. Újra a Velencei tó partjára érkezik a B-Majlik Fesztivál. Zápor esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. Köszöntöm Önöket, Picsúr Jerika vagyok. A közösség tiszteletét és köszönetét fejezte ki a pedagógusok felé Székesfehérvár. Az ünnepséget a Hímerházban rendezték. A város nevében Cserpalkovics András polgármester mondott köszöntőt, aki méltatta az oktatási-nevelési szakemberek munkáját. Az eseményen átadták a Székesfehérvár oktatásáért díjat, az elismerést idén Pálmai Szilvia, Neubauer Jánosné, Por Mária vehett át több évtizedes, kiemelkedő pedagógia és vezetői munkájáért. A Székesfehérvár ifjúságért díjat Szejbolt Emese, a Munkácsi Mihály általános iskola pedagógusa kapta, aki hosszú évek óta meghatározó szerepet vállal a diák önkormányzati és gyermekvédelmi feladatokban, írja az fmc.hu. Idén is megrendezik a B-Majlik Fesztivált. A tavalyi siker után újra Velencén tartják a több mint egy évtizede életre hívott, már a klasszikussá vált eseményt. Az idei line-up élén olyan világsztárok állnak, mint a német technoikon Paul Kalkbrenner, a belga közönség kedvenc Amelie Lenz, az olasz technó királynője Deborah De Luca, fellép továbbá a háromszoros DJ Awards nyertes Sven Vass, valamint számos további nemzetközi és hazai lemezlovas. A szervezők hangsúlyozzák, július 16-ától a három színpadon csak nem 70 fellépő gondoskodik a techno, house, melodic techno és hard techno legjaváról, közölte a FEOL. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
5: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal.

0: Mindig a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Délelőtt gyengén közepesen felhős lesz az ég, délután a közepesen és erősen felhőség lesz jellemző, zápor esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. Az északnyugati szelet élénk lökések kíséri. Délutánra 26-28 fokig emelkedhet a hőmérséklet, estére 24 és 18 fok közé hűl a levegő. Csütörtök reggelre 12-13 fok várható. Ficsúri Erikát hallották.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az elhunyt hírességek Instagram oldalait az örököseik, a hagyatékukat kezelő alapítványok vagy a lemezkiadók működtetik, hogy az emlékük ápolása mellett digitális kegyhelyként és archívumként szolgáljanak a rajongók számára. Így fordulhat elő, hogy a 2001-ben elhunyt alájának 574 ezer követője és hivatalos Instagram oldala is van. Őt halljuk már is, Try Again, 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, Max Levente vagyok.
2: Best FM, a legjobb zenék.
4: Been a long time, wishing to left you, without a dope beat.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat a hét közepén. Figyelem, az 51-esen Dunavarsányban összeütközött egy motoros és egy autó, a 26-os kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Ha van közlekedési hír, várom én is, 0620 55 55 155, és már az este érkező hidegfront hangulatát festi alá Eminem és Dido dala. Jön aztán a Besten. Jó reggelt!

0: Next FM a legjobb zenék, több dolognak is ma van a világnapja, a szecesszióé, a kézműveskedésé és a jeges teáé. Úgyhogy akár egy finom jeges tea vagy kávé, szendvics, kis reggeli mellett meghallgatjuk június 10-e friss híreit, 8:30 után pedig hozom az M-bógot. Free your mind, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Zajlik a Nagyszombati utca korszerűsítése Fehérváron. Nyári koncertekkel készül a Halászkastély. Délután 26-28, este 24-18 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Megkezdődött a Nagyszombati utca felújításának első üteme Székesfehérváron. A beruházásban a Budai út és a Zsolnai út közötti szakaszon kiszélesítik az utat, új járdát építenek, kerékpársávokat alakítanak ki, valamint az Aranybulla sétánynál új buszmegállókat és gyalogátkelő helyeket helyeznek el. A kivitelezés első lépéseként a Zsolnai út és az Aranybulla sétány közötti szakaszon átépítik az ivóvíz vezeték hálózatot. A munkák idején változó helyszíneken félpályás forgalomkorlátozás lesz érvényben. A lezárásokat minden nap a munkavégzés befejezése után feloldják. Felhívják a figyelmet a kihelyezett közlekedési jelzésekre és az időszakos forgalmi változásokra, írja székesfehérvár.hu. Felejthetetlen kastélykoncertek várják a közönséget a kápolnásnéki halászkastély cseresznyefája alatt. A Dr. Jazz Duo koncertjével elstartolt a 2026-os nyári évad. Ősapáink útján címmel ad kastélykoncertet Bársony Bálint és a Magyar Rapszódi projekt pénteken. Az együttes egyedülálló zenei világán keresztül enged betekintést kulturális gyökereinkbe. A PTL Quintessencia Mesteriskola első és másodéves hallgatói Opera Vita című estjükön mutatkoznak be a nagyközönségnek június 19-én, írja Feol. Rendhagyó eredménnyel zárult az évkerékpár útja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szentpéter földekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta rádiónak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpár út megkapta az évkerékpár útja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
1: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt gyengén közepesen felhős lesz az ég, délután a közepesen és erősen felhőség lesz jellemző, zápor esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. Az északnyugati szelet élénk lökések kíséri. Délutánra 26-28 fokig emelkedhet a hőmérséklet, estére 24 és 18 fok közé hűl a levegő. Csütörtök reggelre 12-13 fok várható. Ficsóri Erikát hallották.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

Ezt FM a legjobb zenék. Jó reggelt a hét közepén, június 10-én estétől újabb hideg front érkezik. Záporokkal, zivatarokkal, hevesebb viharokkal akár. Holnapra jó 5 fokkal lesz hűvösebb, még a mainál is. Mára is frissebb lett a levegő a tegnapi 30 fokhoz képest. Hadugó baleset van, így szerda reggel, nem sokkal 3:49 után. Várom az infót 0620 55 55 155. Simply Red, Fairground. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha nem volt elég erős, vagy nem volt elég a kávé, jön majd Mauro Picotto. A kávé után pedig egy másik ital jut eszembe, Charlie-ról.
2: Kevesszünk egy hajóba, messze a vételen nagy tengeren át, egy életen át.
1: 0620 55 55 155 telefon SMS Viber rögtön 9 óra. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Cseresznyét a borbáskertből. Nagyszemű, fekete, ropogós cseresznye szed magad a borbáskertben a 63-as főút 88-as kilométerénél. Részletekről érdeklődj a borbáskert Facebook oldalán.
4: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
5: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
6: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
5: A MOHUS szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
7: Megújult üzlettel vár a Vasfémker Székesfehérváron, a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézz be hozzánk!

0: Főleg a Budai úton a mai református új templom helyén állították fel. 1990. augusztus 18-án avatták fel a Csúcsos hegy tetején. Itt addig egy szovjet tank állt, amely az 1945-ben Székesfehérvárért folytatott harcokra figyelmeztetett. Az aranybulla rendelkezéseinek királyi betartását az ellenállási záradék garantálta, mely kimondta, hogy a nemesek a hűtlenség vétke nélkül ellenállhatnak, ha a király a rendelkezéseket megszegi. Ezt a záradékot 1687-ben az országgyűlés eltörölte.
1: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
0: A 7. Játékmúzeum Székesfehérvár történelmi belvárosában található a Hímerfont karaffa épülettömbben. Két állandó kiállítása, két fő részből áll, Moskovszki Éva és édesanyja Auer Erzsébet Európa szerte elismert játékgyűjteményéből és Réber László grafikai hagyatékából. A babaszobákban több ezer miniatűr játékeszköz található, amellyel képet kaphatunk a 18.-19. századi polgári élet mindennapjaiból, és megismerhetjük a porcelánbabák különféle típusait is. A játékbabák híres európai gyárakban készültek, és szinte mindegyiknek van neve. Megszerzésükhöz pedig érdekes történetek vagy legendák kapcsolódnak. Az állandó kiállítás a Hímerház Oskola utcai szárnyában két szinten látható. Az egyik legértékesebb darab a gyűjteményben egy Napóleon korából való pólyás. A legújabb darabok az 1930-as években készültek, míg a legrégebbi babák és játékok az 1700-as évekből valóak.
1: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. Medertisztítást végeznek Fehérváron a városi tavak nyári víz utánpótlásáért. Ma felhős lesz az ég. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb, a szájos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket és viharokat, mondta rádiónak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzetkoordinátora.
3: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöldfelület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
2: Levegőztetőkkel és medertisztítással védik a fehérvári tavakat az aszály idején. A csapadék szegény időjárás miatt jelentősen csökkent a Gajapatakból érkező víz mennyisége. A városgondnokság a Begyótónál, a Csónakázótónál és a Palotavárosi tavaknál levegőztető berendezéseket helyez ki az oxigénellátás javítása és az élővilág védelme érdekében. A tavak víz utánpótlásának biztosításához megkezdi a Malomcsatorna egy szakaszának részleges vízi növénymentesítését is, hogy a rendelkezésre álló víz akadálytalanul eljuthasson a városi tavakba. A munkálatokban kiemelt figyelmet fordítanak az állatvilág védelmére. A területen talált élőlényeket szükség esetén biztonságos helyre költöztetik, írja székesfehérvár.hu. Heves vita alakult ki az agárdi temető állapota miatt egy közösségi oldalon megjelent fotó nyomán. A képeken több helyen magasan nőtt gaz és nehezen megközelíthető sírhelyek láthatók, ami számos helyi lakosnál váltott ki elégedetlenséget. A hozzászólásokban hamar kialakult a vita arról, hogy kinek a feladata a temetőrendben tartása. A fenntartó és az önkormányzat állásfoglalását egyelőre várják a helyiek, írja a FEOL. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt gyengén közepesen felhős lesz az ég, délután a közepesen és erősen felhőség lesz jellemző, zápor esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. Az északnyugati szelet élénk lökések kíséri. Délutánra 26-28 fokig emelkedhet a hőmérséklet, estére 24 és 18 fok közé hűl le a levegő. Csütörtök reggelre 12-13 fok várható. Ficsóri Erikát hallották.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Előtte egy friss, fontos közlekedési infó, sajnos súlyos

0: Baleset történt Szentendrén a Starabodai úton a 11-es főúti csomópont közelében. Teljes útzár van ott. Jó reggelt, jó utat! 5 perccel múlt 9, Maxim Levente vagyok. Június 10, Gréta Margit napja, ha névnapos, szülinapos köszöntő közlekedési infó van. 20-as, 55-55-155 telefon SMS Viber számunk.
1: Best

0: Ezt a fem, a legjobb zenék. Június 10-e van, ízlelgessük a szót, június, tehát nyár, és a június igen gazdag külföldi sztárokban, akik hazánkban koncerteznek, rögtön ma Jason Derulo a Budapest Parkban, de holnap és 13-án játszik a Metallica a Puskás Arénában, aztán június 18 Sting, június 20 Scorpions, június 25 One Republic, június 28 Duran, hát nem akármilyen népsor ez, és még egy név a végére, ő majd decemberben karácsonyi ajándék gyanánt játszik a rajongóknak újból Budapesten. Bryan Adams és a Cloud Number 9 folytatja a Besten.
1: Be

Best FM a legjobb zenék, miközben napjainkban a No Doubt-tal a Las Vegas-i Sphere arénát töltik meg estéről estére, és adnak hihetetlenül látványos koncertet. Addig jöjjön egy közreműködés Gwen Stefani-tól 2001-ből ív dalában énekel Let Me Blow Your Mind a Besten.

0: Esztefem, a legjobb zenék. Súlyos baleset történt korábban Szentendrén, a Staravodai úton a 11-es főút csomópontja közelében. Az érintett szakaszon az utat teljes szélességében lezárták. Jó utat, óvatosan, és érkezik a hidegfront záporokkal, zivatarokkal estétől, hevesebb felhőszakadásokkal akár. És érkezik egy újabb a 90-es és 2000-es évekből is. Mauro Picottótól ez a Komodo a Veszten.
1: Veszten FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Bár a dal eredeti a Spandau Ballettől 80-as évek, a PM Down féle feldolgozás abszolút 90-es. Jön a Set Adrift on Memory Bliss és a félig teli pohár a Nox-tól. Hívható SMS, Viber számunk 0620-55-55-155. Itt a vége a szerda reggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Pedagógusait köszöntötte Székesfehérvár. Újra a Velencei tó partjára érkezik a B-Majlik Fesztivál. Zápor esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. Köszöntöm Önöket, Picsúr Jerika vagyok. A közösség tiszteletét és köszönetét fejezte ki a pedagógusok felé Székesfehérvár. Az ünnepséget a Hímerházban rendezték. A város nevében Cserpalkovics András polgármester mondott köszöntőt, aki méltatta az oktatási-nevelési szakemberek munkáját. Az eseményen átadták a Székesfehérvár oktatásáért díjat, az elismerést idén Pálmai Szilvia, Neubauer Jánosné, Por Mária vehett át több évtizedes, kiemelkedő pedagógia és vezetői munkájáért. A Székesfehérvár ifjúságért díja Szejbold Emese, a Munkácsi Mihály általános iskola pedagógusa kapta, aki hosszú évek óta meghatározó szerepet vállal a diák önkormányzati és gyermekvédelmi feladatokban, írja az fmc.hu. Idén is megrendezik a B-Majlik Fesztivált. A tavalyi siker után újra Velencén tartják a több mint egy évtizede életre hívott, már a klasszikussá vált eseményt. Az idei line-up élén olyan világsztárok állnak, mint a német technoikon Paul Kalkbrenner, a belga közönség kedvenc Amelie Lenz, az olasz technó királynője Deborah De Luca, fellép továbbá a háromszoros DJ Awards nyertes Sven Vass, valamint számos további nemzetközi és hazai lemezlovas. A szervezők hangsúlyozzák, július 16-ától a három színpadon csaknem 70 fellépő gondoskodik a techno, house, melodic techno és hard techno legjaváról, közölte a FEOL. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstioriddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Délelőtt gyengén közepesen felhős lesz az ég, délután a közepesen és erősen felhőség lesz jellemző, zápor esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. Az északnyugati szelet élénk lökések kíséri. Délutánra 26-28 fokig emelkedhet a hőmérséklet, estére 24 és 18 fok közé hűl le a levegő. Csütörtök reggelre 12-13 fok várható. Ficsúr Erikát hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Köztük a Sweetbox terápiás dala, minden rendben lesz, everything's gonna be alright, jön az Enigma, Return to Innocence-el, és jönnek szépen sorjában a sztárok, ma például Jason Derulo koncertezik Budapesten, de még ebben a hónapban a Metallica, Sting és a Duran Duran is, az órát indító Pitbull pedig majd július 21-én látható, hallható a Puskásban. I know you want me, 5 perc múlt 10, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Ezt a fennel elképzelni. 91-et írtunk, amikor dübörgött a gangster hip-hop. Ekkor a PM Down valami teljesen újat hozott, méghozzá a pszichedelikus pop-rappet, de hívják astral rapnek is a műfajt. A szöveg nem klasszikus rap, inkább egy álomszerű, filozofikus gondolatfolyam, végig halkan, suttogva, rappelve szerelemről, emlékekről és a déjà vu érzésről. A Korc testvérek, azaz a PM Down pedig ezzel a dallal a 90-es évek elején felért az amerikai slágerlista élére, a Billboard Hot 100 első helyére.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágere.

0: feeling me?
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM. A legjobb zenék.

0: Ezt a legjobb zenék, friss hírek az utakról. Az M1-esen Budapest felé új terelés épül a 73-as és a 71-es kilométer között. A forgalom a leállósávon halad, lassú torlódik a pálya. M7 Letenye irányában mozgó terelés mellett a belső elválasztó sáv növényzetét gondozzák, ezért Székesfehérvár térségében sávzárásra, kisebb torlódásra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

ezt a FM a legjobb zenék, reméljük, hogy tényleg minden rendben lesz. Everything's gonna be alright, szólt a Sweetbox dala, mert hogy este jön a hidegfront záporokkal, zivatarokkal, akár hevesebb felhőszakadással, holnapra felfrissül a levegő, ez pedig már Néo dala, a Szószikka Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Annó a lázadó fiatalok, de a vasaló anyukák is szívesen hallgatták. A Red Hot Chili legnépszerűbb dalával, az Under the Bridge-el is készülök, és az egyik kedvenc első emelet dalunkat most az Art Avenue-től halljuk. Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben, elér bárhol, a csak azért is szerelem. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunkra jöhet a közlekedési info, friss hírek, aztán a délelőtt utolsó órájában is a legjobb zenék szólnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Benyújtották az uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. A tavainál jobb a cseresznye termés, csarnoképület gyulladt ki Szabolcsban. Villányi Eszter vagyok. Benyújtotta a kormány az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. Ez a szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az indítvány szerint a források hozzáféréséhez szükséges intézményi és jogállamisági feltételekre irányulnak a módosítások. A javaslat egyebek mellett szigorítaná a vagyonnyilatkozattétel szabályait és ellenőrzését, bővíteni az integritás hatóság jogköreit, a korrupciós bűncselekmények elleni szigorú fellépés érdekében pedig a fizetési műveletek átláthatóságát is erősíteni. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgó a cseresznye fogyasztójára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat az időjárás változására.
1: Kigyulladt egy csarnoképület a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírvátorban. 71 embert kellett kitelepíteni a környékről az éjszakai tűz miatt, írja a katasztrófavédelem. Reggelre a tűzoltók már megfékezték a lángokat, de még tartanak a munkálatok. Méréseket is végeztek a szakemberek. Az üzemterületén belül veszélyes anyagok határérték feletti értékeit mutatták ki. Továbbra is súlyos probléma a kábítószerfogyasztás Európában. Egy friss jelentés szerint tavaly legalább 7600 ember halt meg túladagolás miatt az Unióban. A halálesetek jelentős részét opioid tartalmú szerek okozták, gyakran más drogokkal vagy gyógyszerekkel együtt használva. A szakértők szerint a kábítószerek egyre könnyebben hozzáférhetők, miközben a terjesztést végző bűnszervezetek erősödnek. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Ebben az órában például Will Smith-től, a Black Eyed Peas-től, nem sokára a Hooligans-től, elsőként a svéd Alcazar-tól. This is the world we live in. 5 perc elmúlt 11. 26.06.10 a mai dátum. Szerda van, sok boldogságot kedves Gréták, Margitok és szülinaposok. 06.20.55.55.155 telefon SMS Viber. Maxim Levente vagyok.
0: Best

Ezt a FM a legjobb zenék. A Virgin Radio szerint minden idők legjobb brit dala az Oasis szerzeménye a Wonderwall, amely egyébként az MTV legtöbbet játszott klipjeinek listáján a második helyet ért el. Grammy-díjra is jelölték, és ezzel a dallal tudtak igazán áttörni Amerikában. Jöjjön 1995-ből az Oasis a Wonderwall-lal itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek, új terelést építenek ki az M1-esen Budapest felé, a 73-as és a 71-es kilométer között. A forgalom a leállósávon halad, lassabb torlódik a pálya. Az M7-esen, szintén a főváros felé vezető oldalon a 17-es kilométernél is dolgoznak, emiatt a belső sávot lezárták, Török Bálint térségében torlódik a forgalom egy rövid szakaszon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délután Madonna dalával indul, aki hivatalosan is bemutatta új rövid filmjét, amely vizuális kísérőanyagként szolgál a július 3-án megjelenő Confessions 2 című albumhoz. És hallható még valaki a dalban, Britney Spears, Me Against the Music, és itt lesz már is pillanatokon belül Majoros Rita, a dalt már ő indítja. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Best FM-en.
1: A büfékocsikban vizsgálódott a fogyasztóvédelem. Kedvezően adóznak a nyári diákmunkások. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. Több mint 17 millió forintos bírságot szabott ki a hatóság a mozgó vendéglátó egységekre, főképp higiéniai és dokumentációs hiányosságok miatt. A több mint 400 vizsgálat

0: A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
1: Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen. A múlt heti országos razzián a kétkerekű járművekre összpontosítottak a rendőrök. Leggyakrabban csak nem 270 esetben a nem megfelelő vagy hiányzó világítás miatt büntettek. Bukósisak nélkül több mint 130-an közlekedtek, a rendszámtáblát is mintegy 50-en takarták el, és majdnem 20-an nem viseltek láthatósági ruházatot lakott területen kívül. Ezen kívül több ezer közlekedési szabálytalanság miatt is intézkedtek a rendőrök. Megbénult ma a vonatközlekedés Franciaországban. A francia állami vasúttársaság 4 szakszervezete ugyanis 24 órás sztrájkot hirdetett. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. Az érdekképviseletek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás napot, kellemes szerdát kívánok mindenkinek. Hát induljon be ez a délután. Én Majoros Rita vagyok, elindítom Ricky Martin és Maya romantikus dalával. Jön a Private Emotion hamarosan, itt lesz a Daft Punk is, és az Around the World, na meg Britney Spears Madonnával. Ez a Me Against the Music, ezzel indítom az egész délutánt. Töltsék velem, ameddig csak tudják.
2: Beste

Best FM a legjobb zenék, igazán szép délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy velem töltik ezt a jó néhány órát, és istenében fogunk szórakozni igazából, mert hogy itt vagyunk a hét közepén, a szerda néha egy kicsit egy ilyen nehezebb időszak, legalábbis ezt szokták írni a hallgatók, hogy ott van még a hét elejé lendület, hétfőn kedden, és ugye csütörtök pénteken már mindenki hangolódik a hétvégére, de a szerda valahogy egy kicsit nehezebben megy, úgyhogy ezt fogjuk most így megcáfolni, és hozzam a legjobb zenéket mellé, hogy igazán a munkakedvünk is megjöjjön. Ricky Martinnal és Mejával megy tovább a nap, jön a Private Emotion, hamarosan hozom a napkérdését is, és természetesen rengeteg érdekességet. Tartsanak velem!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is útitások lehetünk, szóval ha van közlekedési infójuk, megköszönöm, hogyha elküldik. Én pedig már mondom is, hogy az M1-es autópályán Budapest felé új terelést építenek ki. Ezért a 73-as és a 71-es kilométerek között a forgalom csak a leállósávon halad, úgyhogy ma is lassulás tapasztalható. Csak úgy, mint szintén az M1-esen csak Hegyeshalom felé, Tatabánya térségében elég nagy a forgalom az 56-os kilométernél, úgyhogy szintén torlódás van. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kovaszki meg a Vega 15 millióból egy, hát ez volt a záros sláger ebben az órában, de pár perc és délután egy óra, és már nyitom is a hírek után a következő órát. George Michael-lel jön a Flawless. És itt lesz Miller Dávid dala is, a Sütanap.
2: Hogyha veled vagyok, minden mese szép. Süt a nap, és a napsugarakkal a tekintetem a tiédbe ég.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: A vasúti lassú jelekkel veszik fel a harcot, még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, változékonyabb idő jön. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Fellépnek a vasúti lassú jelek ellen. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, pályafelújítási program indult a MÁV-nál, azzal a céllal, hogy legalább a legfontosabb és legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Vitézi Dávid jelezte, májusban a Budapest-Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A tárca vezető arra is kitért, hogy jelenleg az 5900 kilométernyi vasútvonal 40%-án van valamilyen forgalomkorlátozás. Június végéig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. 170 ezeren ugyanis még nem rendezték az idei tételt, közölte a NAV. Legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést lehet igényelni az adóhivataltól. A kérelmet nem kell indokolni, az elbírálás is automatikus és pár kattintással intézhető a mobilappon. A NAV figyelmeztet, aki nem fizeti be a gépjárműadót és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. Büfékocsikat, foodtruckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. Több mint 17 millió forintos bírságot szabott ki a hatóság a mozgó vendéglátó egységekre, főképp higiéniai és dokumentációs hiányosságok miatt. A több mint 400 vizsgálat tizedénél volt baj a tisztasággal, de olyan is előfordult, hogy lejárt vagy nem megfelelően jelölte.

0: Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében egy anya medvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra is elmúlt, szép napot, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na gyerünk, most már jöhet a délutáni kávé, egy kicsit ócsúdjunk fel az ebéd után, és hallgassunk Bob Marley-t, mindjárt zenél nekünk, de itt lesz Kenny Dope és a Bucketheads is olyan bambal, úgyhogy hát fel fogunk pörögni. Most George Michael-el táncolunk, indul a flow, lesz szép napot.
1: Lesz FM, a legjobb zenék.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Curtis dalát hallottuk, ez volt a Fehér Rózsa. Kenny Dope és a Bucketheads pedig felrázza a délutánt a folytatásban. Előtte viszont jön a napkérdése. Szerintem nagyon sokan vagyunk úgy, hogy szeretünk kedves szavakat kapni, egy-egy bókot, vagy szimplán tényleg egy-két kedves gondolatot. Szóval arra vagyok kíváncsi, kinek mi volt a legszebb dolog, amit mondtak neki. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, és akár a Facebook és Instagram oldalunkra is, úgyhogy várom a kommenteket. De hozom cserébe a legjobb zenéket, úgyhogy nem maradom csöndben. Jön mindjárt Brandy és Mónika és a The Boy Is Mine. Előtte, ahogy ígértem, egy kis délután felrázás, Kenny Dope és a Bucket ez dalával, The Bamba Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Brandy és Mónika énekelte, hogy The Boy Is Mine a folytatásban. Én nem éneklek, viszont közlekedési információkkal jelentkezem. Az M1-es autópályán Budapest felé új terelés épült ki, ezért a 73-as és a 71-es kilométerek között a forgalom a külső és a leállósávon halad, úgyhogy lassulás van. Szintén az M1-esen torlódás alakult ki Tata térségében is, méghozzá mindkét irányban. Budapest felé a külső sávban 6 kilométert is meghaladta már a torlódás, az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldalon pedig 3-4 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber is hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, nagyon megköszönöm, hogyha felhív vele. De írt Budapestről is egyébként Nóra, hogy baleset történt a Széll Kálmán téren, méghozzá Szilágyi Erzsébet fasor Széll Kálmán tér találkozásánál, úgyhogy ott is figyelni kell. De írt valaki név nélkül, hogy a Falk Miksa utcában is baleset történt, a Markó utcai kereszteződés előtt. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Caesar Sisters, I Don't Feel Like Dancing, ez a dal zárta az órát, imádom és tudnám órákig hallgatni, de nem kell, mert a következő órában egy isteni válogatást készítettem. Pár perc és délután 2 óra, aztán itt lesz majd Adamski és Szildala Killer. És zenél majd Roy és Ádám, Béli Barnával, jön a Feketén a Hófehér.
2: Feketén a hófehér, éppen attól, hogy más jól összefér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Benyújtották az uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot, a tavainál jobb a cseresznye termés, bárki bekapcsolódhat az Adria élővilágának kutatásába. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Benyújtotta a kormány az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. Ez a szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az indítvány szerint a források hozzáféréséhez szükséges intézményi és jogállamisági feltételekre irányulnak a módosítások. A javaslat egyebek mellett szigorítaná a vagyonnyilatkozattétel szabályait és ellenőrzését, bővíteni az integritás hatóság jogköreit, a korrupciós bűncselekmények elleni szigorú fellépés érdekében pedig a fizetési műveletek átláthatóságát is erősíteni. Június végéig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. 170 ezeren ugyanis még nem rendezték az idei tételt, közölte a NAV. Legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést lehet igényelni az adóhivataltól. A kérelmet nem kell indokolni, az elbírálás is automatikus és pár kattintással intézhető a mobilappon. A NAV figyelmeztet, aki nem fizeti be a gépjárműadót és

0: forint között látjuk.
1: Hazánkban mintegy 2600 hektáron termelnek cseresznyét. Az Adriai-tenger fényképes megfigyelését kérik a horvát kutatók. A helyiek mellett a turisták is bekapcsolódhatnak a tudományos adatgyűjtésbe. Az Egy kép a tengerért című kampánnyal az Adria környezetének kutatásához várnak segítséget. Azt kérik, hogy ne csak emlékfotókat készítsenek a résztvevők, hanem dokumentálják az élővilágot és a változásokat is. A képeket a Crafting the Sea telefonos alkalmazással lehet beküldeni. Több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton borultabb idő lehet. Délelőtt még csak néhány helyen, délutántól már elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. Estétől aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, néhol heves zivatarok is lecsaphatnak. Napközben megélénkül, estétől megerősödik és viharossá fokozódik a szél. 27-34 fok várható, de északon és nyugaton ennél hűvösebb lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csak a legjobb és a legkülönlegesebb kedvencek itt a 90-es és 2000-es évek nagyjai közül, mint például Adamski és Szildala, ez a Killer, ez is érkezik hamarosan, de jön még Gwen Stefani és Eve-vel és a Rich Girl. Én Majoros Rita vagyok, Shakirával pedig már indítom is az órát. Na meg csodás szerdát kívánok mindenkinek!
2: Best

Budapest FM a legjobb zené. Kinek mi volt a legszebb dolog, amit mondtak neki? Ma délután ezt a kérdést tettem fel, és nagyon-nagyon sok üzenet érkezett, és tényleg jobbnál jobbak. Van egy-két humorosabb is, de van nagyon romantikus is, és bevallom őszintén, még megható is. Na gyorsan nézzünk párat. Azt írja Péter, a nagyapám azt mondta egyszer nekem, büszke vagyok rád. Kevés szó, de azóta is őrzöm, és talán ez volt a legszebb mondat, amit kaphattam tőle. Józsi azt mondta, hogy neki az anyukája gyerekkorában mindig azt mondta, bármi történik is, haza mindig jöhetsz. Szerinte ennél gyerekként nem is kell több. Van benne valami. Írt Marianni is, a lányom közölte, anya, te nem is vagy olyan ciki. Hát egészen megható pillanat volt. Imádom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hát jöhetnek ide még hasonló üzenetek. Önöknek mi volt a legszebb dolog, amit hallottak, vagy amit önöknek mondtak? Várom a válaszokat. Cserébe Crystal Waters dalt hozok. 100% Pure Love. Itt a Best FM-en.

0: we'll get back to you.
1: Best FM a legjobb zenék. Sokan ültek ma is autóba, egy picit minden sofőr legyen ma figyelmesebb. Elég nyomott kint az idő, és elég füllett az idő, úgyhogy engedjék le az ablakot, szellőztessenek, egy kicsit óvatosabban vezessenek, és figyeljenek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, mert Nyírbátorban a hajnali óráktól egy baromfi feldolgozó üzem ég. A környező utakon zárásokra kell számítani. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé pedig egy kamion defektet kapott, és a 33-as kilométernél a belső sávban a szalagkorlátnak ütközött, Budapest felé tartó átterelt sávot le is zárták. Mindkét irányban csak egy-egy sáv halad, úgyhogy Bicske térségében torlódik a forgalom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megújult üzlettel vár a Vasfinker Székesfehérváron a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézz be hozzánk!
2: Nézz be hozzánk!
1: Vasfinker Kft.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Pedagógusait köszöntötte Székesfehérvár. Újra a Velencei tó partjára érkezik a B-Majlik Fesztivál. Zápor esetleg zivatar délután kis valószínűséggel fordulhat elő. Köszöntöm Önöket, Picsúr Jerika vagyok. A közösség tiszteletét és köszönetét fejezte ki a pedagógusok felé Székesfehérvár. Az ünnepséget a Hímerházban rendezték. A város nevében Cserpalkovics András polgármester mondott köszöntőt, aki méltatta az oktatási nevelési szakemberek munkáját. Az eseményen átadták a Székesfehérvár oktatásáért díjat, az elismerést idén Pálmai Szilvia, Neubauer Jánosné, Por Mária vehett át több évtizedes, kiemelkedő pedagógia és vezetői munkájáért. A Székesfehérvár ifjúságért díjat Szejbold Emese, a Munkácsi Mihály általános iskola pedagógusa kapta, aki hosszú évek óta meghatározó szerepet vállal a diák önkormányzati és gyermekvédelmi feladatokba, írja az fmc.hu. Idén is megrendezik a B-Majlik Fesztivált. A tavalyi siker után újra Velencén tartják a több mint egy évtizede életre hívott, már a klasszikussá vált eseményt. Az idei line-up élén olyan világsztárok állnak, mint a német technoikon Paul Kalkbrenner, a belga közönség kedvenc Amelie Lenz, az olasz technó királynője Deborah De Luca, fellép továbbá a háromszoros DJ Awards nyertes Sven Vass, valamint számos további nemzetközi és hazai lemezlovas. A szervezők hangsúlyozzák, július 16-ától a három színpadon csaknem 70 fellépő gondoskodik a techno, house, melodic techno és hard techno legjaváról, közölte a FEOL. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
4: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjobiddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
3: Este 24 és 18 fok közé hűl le a levegő, este növekszik a felhőzet, éjszaka erősen felhős borult lesz az ég, majd csütörtök reggelre lehet ismét kevesebb a felhő a város fölött. Eső, zápor is valószínű, kisebb eséllyel zivatar is érintheti a várost. Az északnyugati szelet élénk éjszakától egyre inkább erős lökések kísérik. Csütörtök reggelre 12-13 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello Fejérvár, hello Velence, nagyon vidám, kellemes szerda délután kívánok Önnek így június 10-én, amikor is Margit és Gréta nevű hallgatóink. A névnaposok, nekik pedig sok boldogságot kívánok. A mikrofonnál Nagy Deti a folytatásban egészen 18 óráig. Remélem, hogy velem tart, mert hozom Önnek életünk legjobb zenét, úgyhogy már is jön Kelly Rowland.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a New Level Empire és a Groove House közös szólt az elmúlt percekben. Ez volt a Miért lettél más? Hát ugye a változás az mindig állandó, és ehhez alkalmazkodnunk is kell, ebben pedig a fiatal generáció segítheti az idősebbeket is, és segíti is például pont ezekben a percekben, hiszen ma délután 15 órától folytatódott a Netre valók programsorozat Székesfehérváron a Szénatéri Tagkönyvtárban, ebben pedig a digitális világ rejtelmeibe vezeti be a fiatalabb generáció az idősebbeket. A mai nap fókuszába a hobbikhoz kapcsolódó online lehetőségek állnak, illetve online tartalmak, így a barkácsolás, kertészkedés, kézimunka rejtelmeivel, online titkaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Aztán 17 órakor az ünnepi könyvhét keretében folytatódnak a programok. A Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasótermében Horváth Irma Gyöngyök esnek tenyerembe című verses kötetének bemutatója várja az érdeklődőket. A programokra a belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Életünk legjobb zenéi pedig 0-24-ben várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek bestjei között szeretnének elmerülni, mert hogy ezen időszak, ezen ér a legjobbjait gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk 0-24-ben, megállás nélkül.

0: Tehát egy 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben folytatódik a véradási lehetőségek sora, hiszen a Székesfehérvári területi vérellátóban minden hétköznap reggel 8 órától várják az önkénteseket a Seregélyesi út 3-as szám alatt. Ugye a vérkészletek folyamatos szinten tartása érdekében, a raktárkészletek fenntartása érdekében szükség van a véradók segítségére újra és újra, hiszen egy-egy vérkészítmény maximum csak 5 nap tartható el. Na de az állandó véradói helyek mellett külső helyszíneken is várják a donorokat. Így például az előttünk álló hétvégén szombaton Dunaújvárosban a Városvédők Jókai Mór utcai telephelyén. Aztán jövő héten Pusztavámon, illetve Velencén és Válon is adhatunk majd vért. Ezt pedig azt teheti meg, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya viszont eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Tudja, lakcímkártya, tajkártya és személyi ne maradjon otthon, hiszen ezek szükségesek a véradáshoz, na meg szerintem életünk legjobb zenéi is, amiket hallgatva sokkal könnyebben telik az idő, és gyorsabban bárhol is legyen és bármit is tevékenykedjen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ezen a héten a közlekedők fokozott figyelmét és türelmét kérik Velencén is, ugyanis holnap a Tábor utcában, pénteken pedig a Béke utcai körforgalomtól a Széchenyi utcai kerékpárútig terjedő szakaszon dolgoznak majd a szakemberek. Az úttest burkolati jeleket, illetve a kerékpárúti burkolati jeleket festik majd fel, amelyek várhatóan nem okoznak jelentős forgalmi fennakadást, terelőkúpok segítségével biztosítják majd a munkaterületet és irányítják a forgalmat a kivitelezők, de a fokozott figyelemre akkor is szükség van, úgyhogy legyen nagyon körültekintő és figyelje a kihelyezett táblákat, terelőkúpokat, vezessen óvatosan, hiszen mindenkit hazavárnak, hogyha pedig van útinfója, akkor dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525.
1: Tovább nem tudok várni, most már megteszi bármi.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az Élvezd a Punanitól.
2: Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szódalom.
1: Az órát pedig a Duran Duran kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Cseresznyét a Borbáskertből. Nagyszemű, fekete, ropogós cseresznye szed magad a Borbáskertben, a 63-as főút 88-as kilométerénél. Részletekről érdeklődj a Borbáskert Facebook oldalán.
4: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
5: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyasz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Zajlik a Nagyszombati utca korszerűsítése Fehérváron. Nyári koncertekkel készül a Halászkastély. Délután 26-28, este 24-18 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Megkezdődött a Nagyszombati utca felújításának első üteme Székesfehérváron. A beruházásban a Budai út és a Zsolnai út közötti szakaszon kiszélesítik az utat, új járdát építenek, kerékpársávokat alakítanak ki, valamint az Aranybulla sétánynál új buszmegállókat és gyalogátkelő helyeket helyeznek el. A kivitelezés első lépéseként a Zsolnai út és az Aranybulla sétány közötti szakaszon átépítik az ivóvíz vezeték hálózatot. A munkák idején változó helyszíneken félpályás forgalomkorlátozás lesz érvényben. A lezárásokat minden nap a munkavégzés befejezése után feloldják. Felhívják a figyelmet a kihelyezett közlekedési jelzésekre és az időszakos forgalmi változásokra, írja székesfehérvár.hu. Felejthetetlen kastélykoncertek várják a közönséget a Kápolnásnéki Halászkastély cseresznye fája alatt. A Dr. Jazz Duo koncertjével elstartolt a 2026-os nyári évad. Ősapáink útján címmel ad kastélykoncertet Bársony Bálint és a Magyar Rapszodi projekt pénteken. Az együttes egyedülálló zenei világán keresztül enged betekintést kulturális gyökereinkbe. A PTL Quintessencia Mesteriskola első és másodéves hallgatói Opera Vita című estjükön mutatkoznak be a nagyközönségnek június 19-én, írja Feol. Rendhagyó eredménnyel zárult az évkerékpár útja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A Zalai Szentpéter földekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta rádiónak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
7: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpár út megkapta az évkerékpár út címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
6: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Este 24 és 18 fok közé hűl le a levegő, este növekszik a felhőzet, éjszaka erősen felhős borult lesz az ég, majd csütörtök reggelre lehet ismét kevesebb a felhő a város fölött. Eső, zápor is valószínű, kisebb eséllyel zivatar is érintheti a várost. Az északnyugati szelet élénk, éjszakától egyre inkább erős lökések kísérik. Csütörtök reggelre 12-13 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Már is folytatódik egy újabb fantasztikus zenei óra itt a 101.8 és 90.4-en, amely 60 percet tel is teletömtünk a 90-es, 2000-es évek legjobbjaival, ami között olyan jó kis dal.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult, a

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz is, lesz itt még valaki.
1: Élvezd,
0: ha annak látszik, ami marad itt ennek.

élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség.

meg sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 101.8 és 90.4 a legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Bagosi Brothers Company-tól szólt a Valahol itt az elmúlt percekben. Hát képzelj el, hogy nem is csak valahol, hanem nálam otthon a kertben is megtörtént a baj, mégpedig az, hogy egy nagyon öreg fánk hát beadta a derekát és tulajdonképpen félbetörött, leszakadt. A fele tel is tele érett meggyel, úgyhogy ahogy a borsót felszokták nyűni, mi úgy szedegettük le róla az érett meggszemeket, és hát nagyon sajnálom ezt a fát, mert nagyon-nagyon szerettem, viszont nincs mit tagadni, nagyon-nagyon öreg, mert több mint 40 éves. Hát ilyen esetek előfordulnak sajnos, szerencsére nem állt senki a fa alatt, de az ilyen és ehhez hasonló dolgokat szeretné megakadályozni a városgondnokság is, éppen ezért a héten több balesetveszélyes fa kivágását végzik el. Az Vényi utcában egy császárfát kellett eltávolítaniuk, mert a fa gyökérzete az elmúlt időszakban már kárt okozott a járdában és a kerítésben, plusz a közeli épület alapjában is. Aztán a Balatoni úton pedig egy bálványfa okozott már most is jelentős károkat, és korhadt is a fa, ezért balesetveszélyessé nyilvánították. Három juharfát is el kell távolítani a Vértanú utca és a Huba utca sarkán, illetve az Olaj utcában egy japán akácot kell kivenni a helyéről, szintén korhadtság miatt. A munkát a szakemberek a terület biztonságának figyelembevételével végzik el, de arra kérnek mindenkit, hogy fokozott figyelemmel közlekedjen az érintett területeken. Természetesen ezeket a fákat igyekeznek pótolni a szakemberek, amiről a Városgondnokság közösségi oldalán is talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyeket nemhogy nem kell eltávolítani, sokkal inkább fel kell hangosítani, és 024-ben hallgatni őket, bármikor is hangjön a 108-ra. És a 90,4-re, ahol a folytatásban Janet Jackson dalol. Like a moth to a flame.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Aki a megyeszékhelyen busztal szokott közlekedni, és a Távirda utcai megállónál szokott fel, illetve leszállni, őneki fontos info lehet, hogy egészen június 22-éig ideiglenesen áthelyeztek egy busz megállót. Építési munkálatok miatt ugyanis a Távirda utca belváros irányú megállóját 60 méterrel visszább kellett tenni, a Budai út 20-as szám elé helyezték át. Ez a változás pedig érinti a 14-es, a 14G, a 22-es, a 23E, a 40-es, a 42-es és a 44-es számú járatokat is. Érdemes ezeket csekkolni, mielőtt útnak indul, nehogy aztán hiába várja a buszt a megszokott helyen, és pont az orra előtt menjen el. Na de hogy ezen kívül mi újságban még Székesfehérvár és a Velencei tó térségének útjain, én arra is kíváncsi lennék, úgyhogy tegye meg, hogy dob róla egy üzit, hogyha bármi furcsaságot vagy fennakadást tapasztalt. 0623-555-525, ez az SMS és Viber számunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Megkezdődött a Nagyszombati utca felújításának első üteme. Ugye korábban már megtörtént a nulladik ütem tulajdonképpen, azóta pedig már átadták a munkaterületet a kivitelezőnek, ami azt jelenti, hogy az ivóvízvezeték hálózat építése megkezdődött a Zsolnai út Aranykura sétány közötti szakaszon. Az úttest melletti zöld terület érintett ebben a munkafolyamatban, amihez kapcsolódóan félpályás forgalomkorlátozást vezetnek be a szakemberek, de nem kell aggódni, ezt minden délután elbontják, úgyhogy csak a munkavégzés tényleges időtartamában kell lezárásra számítaniuk az autósoknak. Ezen a részen kiszélesítik az utat és járdát is építenek, az útburkolaton pedig irányhelyes kerékpársávok is helyet kaptak majd. Emellett pedig az Aranybulla sétánynál autóbusz megállóhelyeket és gyalogos átkelőhelyeket is telepítenek. A felmerülő forgalmi rendváltozások miatt mindenkinek a fokozott figyelmét kérik, na meg az ott élők és az arra közlekedők türelmét is, de tudja, azt szoktam mondani, hogy ha esetleg a külső zajok zavarják a fülét, akkor erre azonnal van egy instant megoldás tulajdonképpen, fel kell hangosítani a rádiókészüléket a 101.8-ra és a 90.4-re hangolva, aminek köszönhetően a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéi, biztos, hogy azonnal jó kedve derítik, például a Spice Girls slágere.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az Ó, igen!
2: Akarom az álmai, hogy valóra váljanak. Ó, igen! Színesre festem majd az őszhajszálakat. Ó, igen!
1: Az órát pedig Taylor Swift kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
6: Megújult üzlettel vár a Vasfinker Székesfehérváron, a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézz be hozzánk!
7: Nézz be hozzánk!
6: Vasfinker Kft.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. Medertisztítást végeznek Fehérváron a városi tavak nyári víz utánpótlásáért. Ma felhős lesz az ég. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb, a szájos időszakokat, az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket és viharokat, mondta rádiumnak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzetkoordinátora.
9: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajtaválasztás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növények alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
8: Levegőztetőkkel és medertisztítással védik a fehérvári tavakat az aszály idején. A csapadék szegény időjárás miatt jelentősen csökkent a Gajapatakból érkező vízmennyisége. A Városgondnokság a Bregyótónál, a Csónakázótónál és a Palotavárosi tavaknál levegőztető berendezéseket helyez ki az oxigénellátás javítása és az élővilág védelme érdekében. A tavak víz utánpótlásának biztosításához megkezdi a Malomcsatorna egy szakaszának részleges vízi növénymentesítését is, hogy a rendelkezésre álló víz akadálytalanul eljuthasson a városi tavakba. A munkálatokban kiemelt figyelmet fordítanak az állatvilág védelmére. A területen talált élőlényeket szükség esetén biztonságos helyre költöztetik, írja székesfehérvár.hu. Heves vita alakult ki az agárdi temető állapota miatt egy közösségi oldalon megjelent fotó nyomán. A képeken több helyen magasan nőtt gaz és nehezen megközelíthető sírhelyek láthatók, ami számos helyi lakosnál váltott ki elégedetlenséget. A hozzászólásokban hamar kialakult a vita arról, hogy kinek a feladata a temetőrendben tartása. A fenntartó és az önkormányzat állásfoglalását egyelőre várják a helyiek, írja FEOL. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Este 24 és 18 fok közé hűl le a levegő, este növekszik a felhőzet, éjszaka erősen felhős, borult lesz az ég, majd csütörtök reggelre lehet ismét kevesebb a felhő a város fölött. Eső, zápor is valószínű, kisebb eséllyel zivatar is érintheti a várost. Az északnyugati szelet élénk, éjszakától egyre inkább erős lökések kísérik. Csütörtök reggelre 12-13 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az 5 órási hírek után már is robogunk tovább életünk bestjeivel. A 90-es, 2000-es évekből, aztán 18 órától már DJ Whiteboy veszi át a mikrofont és a stúdiót, és indul vele a szerda esti parti, a Best FM Night Shift. Na de addig is itt lesz velünk az Ó, igen, By Alex-től és a Halott pénztől, most pedig Taylor Swift kezd.
0: 101.8 és 90.4 Best

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. És bizony úgy néz ki, hogy a legjobb diákok is nálunk vannak, hiszen az Országos Diákolimpia fináléjában például egy bicskei tanuló állhatott fel a dobogóra. Ezen a versenyen minden évben a fiatal hazai sportolók mérkőznek meg egymással, és bizony ezen a versenyen ért el harmadik helyezést Stark Elza, aki így a bronzéremmel térhetett haza. A bicskei Csokonai Vitéz Mihály általános iskola közösségi oldalán adott hírt erről a nagyszerű eredményről, és arról, hogy milyen büszkék a harmadik A-osztályos tanulójukra. Tájfutásban vitte haza egyébként a bronzérmet Elza, amiről köztudott, hogy egy nagyon-nagyon összetett sportág, hiszen nem csak a fizikai állóképességet veszi igénybe és a gyorsaságot, hanem folyamatos szellemi koncentrációra is szükség van, hát nem beszélve a tájékozódási képességről is. Én többek között emiatt nem lettem tájfutó, de hát még egy csomó más oka van egyébként, úgyhogy gratulálunk a kisdiáknak, nagyon ügyesen szerepelt a Diák Olimpián. Hogyha pedig éppen edzeni vagy sportolni támad kedve, hogy Elzához hasonló eredményeket érjen el, annak sincsen semmi akadálya, hiszen például ingyenes Nordic Walking foglalkozásokkal is várják Önt Székesfehérváron, több helyszínen is, több városrészben is. De lehet akár futni, akár kondizni, akár jogázni, pilateszezni, teljesen mindegy. A lényeg, hogy mozogjunk, ezzel pedig tegyünk az egészségünkért. A mozgás mellé pedig életünk legjobb zenéi elkísérik Önt, bármerre is járjon. Így a folytatásban például a szív

0: 101 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol mi magunk tehetünk a legtöbbet is azért, hogy távol tartsuk otthonunktól a szúnyogokat. Székesfehérvár ugye már évekkel ezelőtt áttért a biológiai gyérítésre, ami egy olyan környezetkímélő módszer, ami nem károsítja a többi élőlényt, csupán a csípőszúnyog lárváját. A városban pedig a szakemberek folyamatosan monitorozzák a szúnyik és a lárvák számát, így már tavasztól folyamatosan védekeznek azokon a helyeken, ahol vélhetően sok lenne a szúnyog. Csapdával objektíven állapítják meg a fertőzöttséget a pontos adatok felvétele érdekében. Viszont munkájukat mi magunk is segíthetjük, annak érdekében, hogy tényleg kevesebb szúnyoggal töltsük el a grillezős nyári estéket. Nem tudom ön, hogy van vele, engem imádnak a szúnyik, én viszont kevésbé szeretem őket, úgyhogy tele vagyok ilyenkor aggatva mindenféle szúnyogriasztóval, meg sprével, meg füstölővel, meg minden egyébbel. Van otthon ment a citromfű is, ami elvileg ugye taszítja ezeket a szúnyikat, hát nem mindig foglalkoznak egyébként ezekkel a tényekkel, megtalálnak akkor is. Úgyhogy figyeljen oda arra, hogy ezek akár néhány deci pangó vízben, virágalátétekben, illetve a vizes hordókban is könnyedén képesek petét rakni, ebből pedig rövid idő alatt rengeteg szúnyog kell ki. Viszont, hogyha elérhetetlenné tesszük a szúnyogok számára ezeket a vízfelületeket, akkor megszakíthatjuk ezt a körforgást, amihez egy csomó praktikát találhatunk a Szúnyoglárva program Facebook oldalán is. Így például figyeljünk oda a medencénk vizére, illetve a kerti tavakra is, hogyha nincsenek használva, mert ezek hamar tenyészőhelyé alakulnak. Mindig eresszük le a vizet a használaton kívüli medencékből vagy vízkutakból, illetve figyeljünk oda a vizes hordókra, vödrökre, virágtartókra is. Nem árt takarópontákat tenni mondjuk a hordó tetejére, hogy ne szaporodjanak itt a szúnyogok. Tartsuk tisztán a ház körüli csapadék elvezető rendszereket is, mert az eres csatornák, vizes árkok könnyedén eltömődhetnek, és így a bennük pangó víz szintén szúnyogkeltetővé válhat, amiről a Fejér vármegyei katasztrófavédelem weboldalán is talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amiket pedig 0-24-ben pörgetünk önnek, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90,4-re, ahol a folytatásban már érkezik is Dániel Figergő és az Utazók slágere.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Robbie Williams és Kylie Minogue közöse után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Whiteboy, és indul vele a szerda esti Night Shift, így most a Halott Pénz és Biolex közösével az Ó Igen című dallal mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a csütörtöki perc délutánt is, és ne felejts el, hogyha addig is bármilyen hallgatói észrevétele vagy közlekedési infója van, akkor dobjon róla egy üzit 0623 555 525. Az elmúlt mintegy 3 órában Nagy Detit hallotta, további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, do-wop-a-do-wop-shoo.

0: hírek a Best FM-en.
1: A büfékocsikat ellenőrizték, sok a rolleres baleset, a legjobb, ha sima csapvízzel vesszük be a gyógyszert. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 400 büfékocsit és foodtruckot ellenőriztek országszerte a hatóságok, számos szabálytalanságot találtak. A vizsgált mozgó vendéglátóhelyeknél leggyakrabban higiéniai problémák, hiányos dokumentációk és műszaki hibák fordultak elő. Az ellenőrök lejárt vagy nem megfelelően jelölt élelmiszereket is találtak, amelyek akár egészségügyi kockázatot is jelenthetnek a fogyasztók számára. Az akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. A hatóság szerint mint a nyári fesztivál szezon előtt különösen fontos, hogy a vendéglátóhelyek minden élelmiszer biztonsági előírást betartsanak. Egyre több a rolleres baleset. Egy friss elemzés szerint a rolleres károk közel 90%-a kölcsönzött járműhöz köthető, és az esetek többsége Budapesten történik. A leggyakoribb probléma az elsőbbségadás elmulasztása, de sok kárt okoznak a rosszul leparkolt vagy feldőlő rollerek is. A szakemberek szerint sok használó nincs tisztában a baleset utáni teendőkkel, miközben az alkoholfogyasztás utáni rollerezés sem ritka. Az év első 5 hónapjában több mint 1100 ember sérült meg elektromos rolleres balesetben Magyarországon. A szakértők szerint mielőbb egyértelmű szabályokra van szükség a biztonságosabb közlekedés érdekében. Nem mindegy, hogy mivel vesszük be a gyógyszert, magyar kutatók arra figyelmeztetnek, hogy egyes lugos ásvány és gyógyvizek károsíthatják bizonyos készítmények védőbevonatát, így azok túl korán oldódhatnak fel, és kevésbé hatékonyak lehetnek. A probléma főként egyes reflux elleni gyomorvédő, fájdalomcsillapító és pszichiátriai gyógyszereket érinthet. A szakemberek szerint a legbiztonságosabb megoldás továbbra is az, ha a gyógyszereket egyszerűen csapvízzel vesszük be, és a kapszulák felnyitása előtt kérjük orvos vagy gyógyszerész tanácsát. Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Elszórtan számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, főként az északi középhegység környékén. Estétől nyugat felül megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon pedig több helyen esőre, záporra, zivatarra kell készülni. Délnyugaton akár heves zivatar is lehet. Többnyire 27 és 34 fok közé melegszik fel a levegő, de északnyugaton és az északi határnál hűvösebb maradhat az idő. Késő estére északnyugaton 13-20, máshol 20-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Pop és rádiós slágerek minden mennyiségben, már ami elfér 120 percben, amelyből az első 60 percet én White Boy, a másodikat pedig szerdai rezidensünk DJ Effendi prezentálja majd. Indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

Fesztefem Nightshift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban, minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Nightshift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre, jó? Tehát Fesztefem Nightshift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok így minket.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: A Mix Cardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül

0: through tough times. Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day, remember.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
2: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy FIV-vel helyet cseréljünk, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. But come on.
1: Hey Martinez, you ready girl? Come on. Let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Pályafelújítási program indult a MÁV-nál. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Viharok, záporok lehetnek többfelé. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Fellépnek a lassú jelek ellen. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, pályafelújítási program indul a MÁV-nál. Mindezt azzal a céllal teszik, hogy a legfontosabb és a legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek. Vitézi Dávid jelezte májusban a Budapest-Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A tárcavezető arra is kitért, hogy jelenleg az 5900 kilométernyi vasútvonal 40%-án van valamilyen forgalomkorlátozás. Visszafogott optimizmus. A vártnál jobb első negyedéves gazdasági adatok ellenére idén továbbra is mérsékelt növekedésre számítanak a szakértők Magyarországon. Az előrejelzések szerint a gazdaság teljesítménye elsősorban a lakossági fogyasztásnak köszönhetően bővülhet, miközben az infláció az év egészében a jegybanki célsáv közelében maradhat. Az erős forint és a lassuló pénzromlás lehetőséget teremthet a kamatok további csökkentésére. A szakértők szerint a költségvetési hiány mérséklődése várható, de ennek hatása inkább a következő években érződhet majd. Hihetetlen túlélő történet Kínából. 7 napon át sodródott a tengeren egy 40-es éveiben járó férfi, miután egy partmenti sétán megcsúszott és a vízbe esett. A hullámok messzire sodorták a partul, ahol sem ételhez, sem ivóvízhez nem jutott. Életét végül apró, nyersen elfogyasztott tengeri rákok mentették meg, amelyeket egy bóján talált. A férfi több mint 10 kilót fogyott, súlyosan kiszáradt és halucinációkkal küzdött, mire két halász rátalált. Kórházba szállították, állapota stabil, és várhatóan teljesen felépül. Barna medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Elszórtan számíthatunk esőre, záporra, egyébként derült időnk lesz, holnap is lesznek zivatarok, a részleteket azonnal mondom. Derült időnk lesz, majd elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatar kialakulására is esély van. A hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű, de északnyugaton és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másút 20-25 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Focisztunk ugye múlt szerdán még egy picit ugye az előző heti szombati, vagy azt megelőző ugye szombati BL-döntő kapcsán. Holnap meg már futball VB. Na, azt nézed, vagy azt se érdekel? Mert azt mondtad, hogy téged a BL-döntő kifejezetten nem, mert nem a Liverpool, úgyhogy mindenki másra kohett a karothat.
3: Én miért nem mondtam, de mindegy.
2: A lényeg ez volt. Sokkal szebben fogalmaztál ez a
3: sokkal, dom, de... sokkal politikusabban fogalmaztam. A VB-t, a VB az érdekel, nyilván a hajnali hármas no-name, már bocsánat, nem akarok semmit megbántani, de azokat nem valószínű fogom nézni. És egyébként is most egy ilyen kétnapos elvonulásra megyünk a kedves feleségemmel egy Isten háta mögötti természet közepén lévő házba, hát, úgyhogy ott mondjuk, nem biztos, hogy VB-t fogok nézni.
2: Az válók lenne, igen, azért fölcsattintanád a telefont, hogy drágán csak ezt a streamet még így hajnalban.
3: Még így hajnalban megnézném, de fogom egyébként követni az eseményeket.
2: Jó, hát akkor minket meg kövesen mindenki, aki még egy óra keresztül pop és rádiós lágereket szeretne hallgatni, mert hogy mostantól DJ Effendi áll a lemezjátszok mögött.
0: A Best FM

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Egyébként tök jó lehetne egy ilyen Night Shift DJ Totót is csinálni, hogy ki mire fogad, de hát az az igazság, hogy a németi meg rajtad kívül ebből a brigádból senki nem ért a focihoz, nem is nézi, tehát csak ti ketten.
2: Miller is nézi a meccseket, igen, szokta.
1: Ki tippelsz, tényleg csak úgy.
2: Ki? Végső győztesnek? Aha. Fú, hát figyelj, a franciák azok bitang erősek és esélyesek.
1: Ugye döntőztek ugye tavaly?
2: De hát figyelj, az a keretet, hogyha megnézed, hát az valami embertelen, de hát azért ott vannak még spanyolok, a németeket és a portugálokat én most nem tenném oda nagyon a végére.
1: Angolok?
2: Az angolokat nagyon szeretem, nem fognak döntőzni szerintem. Nem tudom, francia-spanyol hezitálok ezek közül.
1: Tehát egy francia-spanyol döntő mondjuk akkor, vagy nem tudom, hogy hát vannak ágba, igen, persze, de hogy...
2: Azt most fejből meg nem mondom, de valamelyik
1: jó,
2: döntős
1: akkor
2: lesz.
1: Vagy a franciák, vagy a spanyolok fognak szerinted győzni.
2: Ezt tippelem most így láthatatlanban.
1: Jó. Na majd megkérdezzük a németit is vasárnap, mert mondom, én egyet tudok, hogy a magyarok egy gólt sem fognak kapni ezen a VB-n. Az biztos.
2: Ezt tudjuk.

0: Szendi.
1: De ne csak a fociról, mert hát elveszítjük itt a hölgy hallgatókat. Mi a helyzet a megjelenésekkel?
2: Hát ezzel visszaszerezzük őket tél. Na hát komolyan.
1: Hát ne haragudj István, a te megjelenésed azért.
2: Az én megjelenésem? Oh. Az én megjelenésem az egy...
1: Igen. Szép ápolt, fes, férfias, úgy. 1,95 m. Uh-huh. Szóval azért na. Na, szóval tényleg, hogy mi a szituáció?
2: Kérlek szépen, most egészen konkrét dolgokat tudok mondani, mert hogy is van, július, tehát 7. hó 10-én uh-huh. jelenik majd meg a Househeads-nél egy új cucc, uh-huh. Set Me Free, aztán augusztus 14-én jön ugye a Seamus Haji kiadójánál az All Good, ami ugye egy feldolgozása.
1: Igen.
2: De lesz a féle All Good-nak, és a Buckethead's The Bomb-nak egy ilyen egészen elvetemült keveréke.
1: De és mi lett az énekesse? Ugye ott voltatok parában, hogy éjjel nem fogadtak el, viszont az első énekesnő meg visszadobta, ugye? Az volt?
2: De meglett.
1: Meglett?
2: Meglett, igen. Lett egy kiváló énekes Jamaikából.
1: Oh.
2: Zajna.
1: Az igen.
2: A hölgyet. Egyébként reggae énekesnő. De ugye ez meg egy ilyen house-os felvétel.
1: Mindig ezekből szoktak a legjobbak ki, ezekből az elképzelhetetlen kombóból jön ki mindig. Igen, valami olyan.
2: De olyan bittan jól elénekelte, hogy így, na mindegy. Majd be fogjuk mutatni ezt is, mert szerintem abszolút passzol.
1: Helyes.
2: A popzenék egyfajta feldolgozása a sorába, és lesz meg egy remix is, az még most lesz június végén, igen, lesz meg egy remix is.
1: Na.
2: Azt nem én csinálom, hanem a Crazy Biza FM-i féle Playwright-ot, ami tavaly jelent meg, azt remixeljük, és akkor abból lesz egy remix.
1: Egyébként ezt lehet, hogy már kérdeztem, a nyár ilyen szempontból egy picikét borka szezon a kiadó, tehát ott inkább a bulikra koncentrálnak a kiadók is, a lemezlovasok is, a producerek is, vagy azért ugyanúgy nyáron mennek, stúdióznak, termelik a dalokat, vagy ott egy picikét inkább a fellépések kerülnek előtérbe.
2: A kiadások szempontjából nem látok uborka a szezon, tehát ugyanúgy jelennek meg kiváló dolgok. Nyilván ugye próbálják, főleg a nagy kiadók úgy időzíteni, hogy még nyár előtt megjelenjenek azok, amiket nyár
1: hogy is vágjának
2: szánnak. De hát például most jelent meg június elején, vagy május legvégén, hogy az új Jonas Blue, ami meg egy bitang nyári, tehát tavaly is megcsináltak a nyárslágerét, meg idén is, ugye most Girl az új dal címe, mindegy. Tehát, hogy

0: Amsterdam DJ. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kedvező feltételekkel vállalhatnak munkát a diákok. Támogatják az önkéntes tűzoltókat. Kezdődik a foci VB. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőitől.
2: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diák munkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
1: Támogatást kapnak az önkéntes tűzoltó egységek. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint 652 szervezet között összesen csak nem 552 millió forintot osztanak szét idén. A pénzből működési költségeket fedezhetnek, új eszközöket vásárolhatnak, felújíthatják szertáraikat, valamint járműveiket és technikai felszereléseiket is korszerűsíthetik. Az önkéntes tűzoltók országszerte fontos szerepet játszanak a tűzesetek, műszaki mentések és viharkárok felszámolásában. Ezért a támogatás a helyi közösségek biztonságát is erősíti. Holnap kezdetét veszi a labdarúgó világbajnokság, amely minden idők legnagyobb tornája lesz a sportágban. A három társházigazda, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada összesen 48 nemzet legjobbjait látja vendégül, a mezőny pedig 104 mérkőzésen dönti el, kiülhet fel a futballvilág trónjára. A legnagyobb esélyesek között az Európa-bajnok Spanyolországot és a legutóbbi VB ezüstérmes Franciaországot emlegetik, de Brazília és Argentína sem mondott le a végső sikerről. Figyelem irányul Lionel Messire és Cristiano Ronaldóra, akik könnyen lehet, hogy utolsó világbajnokságukon szerepelnek. Meleg, de szeszélyes időnk lesz. Többfelé kell zivatarra készülni, a részleteket azonnal mondom. A front kelet felé indul, így nyugat felől erőteljesen megnövekszik a felhőzet. Hajnaltól északnyugat felől már elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között valószínű. A folytatásban több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett. Reggel a keleti tájakon még előfordulhat csapadék. A csúcsok 20-27 fok körül alakulnak, a szélhelyenként továbbra is viharossá fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Túl vagyunk 120 percnyi mixen, úgyhogy lássunk neki a Night Shift hátralévő 4 órájának, és honnan máshonnan is kezdenénk, mint az elejéről, az A betűtől. Azaria, Amy Winehouse, Alice DJ. És aztán persze majd jönnek a B betűsök is, Bagosi Brothers, BSV és Britney Spears.
0: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenek. Elvileg ők 24 decemberében hivatalosan is befejezték, miután hosszú éveken keresztül ide-oda cserélgették a tagokat, azért nyomtak még egy 3 éves búcsúturnét, vagy legalábbis ez 24 év végén még így nézett ki. Tehát nyilván ebből semmi nem igaz, mert hogyha ez igaz lenne, akkor június 16-án nem láthatnánk őket élőben Budapesten. Az Alice DJ érkezik a Better of Alone-nal itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Tényleg nem értem, hogy erre mi szükség van. Tegnap még 31 fok, ma már csak 25 és zápor zivatar mindenhol. Holnap meg már csak 20. Nappali maximum 20 fok. Június 11-én. Arról már nem is beszélek, hogy szél is lesz, meg közepesen felhőség volt, de legalább a frontok elkerülnek minket csütörtökön.

Best of a legjobb zenék, 12 hónap próbaidő, 571 dolláros bírság és 3 hónapos elvonókúra. Ennyit kapott Britney azért, mert március 4-én egy igazoltatás során kiderült, hogy befolyásoltság alatt vezette a járművét. Jön Britney, és azt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A körülményekhez képest kifejezetten jó cseresznye szezon van. Sok a rolleres baleset. A legjobb, ha sima csapvízzel vesszük be a gyógyszert. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre több a rolleres baleset. Egy friss elemzés szerint a rolleres károk közel 90%-a kölcsönzött járműhöz köthető, és az esetek többsége Budapesten történik. A leggyakoribb probléma az elsőbbségadás elmulasztása, de sok kárt okoznak a rosszul leparkolt vagy feldőlő rollerek is. A szakemberek szerint sok használó nincs tisztában a baleset utáni teendőkkel, miközben az alkoholfogyasztás utáni rollerezés sem ritka. Az év első 5 hónapjában több mint 1100 ember sérült meg elektromos rolleres balesetben Magyarországon. A szakértők szerint mielőbb egyértelműbb szabályokra van szükség a biztonságosabb közlekedés érdekében. Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látjuk, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. A cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
1: Nem mindegy, hogy mivel vesszük be a gyógyszert, magyar kutatók arra figyelmeztetnek, hogy egyes lugos ásvány és gyógyvizek károsíthatják bizonyos készítmények védőbevonatát. Így azok túl korán oldódhatnak fel, és kevésbé hatékonyak lehetnek. A probléma főként egyes reflux elleni gyomorvédő, fájdalomcsillapító és pszichiátriai gyógyszereket érinthet. A szakemberek szerint a legbiztonságosabb megoldás továbbra is az, ha a gyógyszereket egyszerűen csapvízzel vesszük be, és a kapszulák felnyitása előtt kérjük orvos vagy gyógyszerész tanácsát. Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban. Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Nyugat felül egy hideg front alakítja időjárásunkat, az éjszaka folyamán többfelé várható esőzápor. Hajnalra északnyugat felől már csökken a felhőzet, és fokozatosan megszűnik a csapadék. A hőmérséklet hajnalban 10 és 19 fok közé csökken. Holnap már több órára kisüt a nap, reggel keleten még előfordulhat néhol eső, délután pedig elszórtan, főként az északkeleti ország részben és a déli határ közelében alakulhat ki egy-egy futózápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tegnap volt a 28 éves évfordulója annak, hogy a Spice Girls először lépett fel élőben a korábbi tag Jerry Halliwell kiválása után. És mennyit változott a világ, most nem Jerry Halliwellre, hanem Victoria Beckhamre vár a zenekar is, meg az egész világ is az újraegyesülés kapcsán. A teljes Spice Girls érkezik hamarosan a Say You Be There-rel.
3: Ez a Night Shift a Best

Ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar. Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar. Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán.

Best FM, a legjobb zenék. Az MTV Video Music Awards díját adó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Tehát, hogyha lehet hinni a városi pletykáknak, akkor George Michael aktuális lemezkiadója, akivel az énekes éppen akkor perben volt, és ezért némi negatív utalást is tett rájuk

Best of Amadák, képzelik, nyugodtan mondhatjuk, hogy a most érkező Tiziano Ferro inkább a minőségre megy, és nem a mennyiségre. És ez látszik a social media felületén, és például Instagramra csak 25 szeptemberében regisztrált, azóta gyakorlatilag hetente egyet posztol, és így is van 2,5 millió követője. Jön Tiziano Ferro a

ez, tehát a legjobb zenék, hogyha választanom kellene a Minogue tesókból, bárcsak egyszerű lenne, minden tekintetben Kylie lenne a befutó, de ebben a dalban Danny Minogue zseniális. Jön a Flower Power és a You Won't Forget About Me.

Best FM, a legjobb zenék, most már férj és feleség és boldog házasságban élnek. Amikor ez a dal készült, akkor még csak sejteni lehetett, hogy van köztük valami. Jay-Z jön Beyoncéval és a Bonnie and Clyde.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tartalmas kormányülésen több fontos döntés született. Korea egy rövid időre Budapest szívébe költözik. Esőre záporokra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több fontos döntésről számolt be a kormányülés után Magyar Péter miniszterelnök. A kabinet 3,4 milliárd forintot biztosít a kórházi klímaberendezések javítására, és döntött a várható hőséghelyzetre való felkészülésről is. Napirenden volt a babaváró támogatás és a diákhitelek kamatstopjának ügye, valamint az uniós források felhasználása. A kormány emellett szigorítaná az óriás plakátok szabályozását, és tárgyalta a tervezett vagyonadó részleteit is. A döntésekről holnap tartanak részletes tájékoztatót a kormányinfón. 500 milliárd forintos keretösszeggel indulnak energetikai uniós pályázatok Magyarországon még ebben a hónapban. A támogatásokból az áramhálózat fejlesztését és okosmérők telepítését finanszírozzák. A beruházások célja, hogy több megújuló energia kapcsolódhasson a rendszerbe, miközben biztonságosabbá és hatékonyabbá válik az energiaellátás. A Margit-szigetre költözik két napra Korea. Az ország minden részéből érkező érdeklődők szombaton és vasárnap a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a Kristály szintéren a 7. Koreaon fesztiválon. Részletek Pálfi Dóra szóvivőtől.
2: A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedtünk, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, koreai vállalatok, és egyetemek interaktív standjai is helyet kapnak.
1: Barna medvét láttak az Akteleki Nemzeti Parkban, Jósva főtől északra a szlovák határ közelében egy anyamedvét és egy bocsot vett észre a park egyik dolgozója. Az állatok a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen a túraútvonalaktól távol bókláztak. Meleg, de szeszélyes időnk lesz. Többfelé kell zivatarra készülni, a részleteket azonnal mondom. A front kelet felé indul, így nyugat felől erőteljesen megnövekszik a felhőzet. Hajnaltól északnyugat felől már elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között valószínű. A folytatásban több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhő mellett. Reggel a keleti tájakon még előfordulhat csapadék. A csúcsok 20-27 fok körül alakulnak, a szélhelyenként továbbra is viharossá fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy Madonnának a 2024-es esztendő, úgy Kylie-nak a következő év, 2027 szólhat majd karrierjének 40. évfordulójának méltó megünnepléséről, amely hát mi más lehet, mint egy világkörüli turné. Kylie Minogue nem sokára érkezik nálunk az On a Night Like This-szel, itt a Best FM, a legjobb zenék között.
3: Ez a Night Shift a Best

Ezt a legjobb zenék az ezredforduló környékén, Rajinder Singh Rai, vagyis Punjabi MC, eléggé rá volt fagyva az amerikai tévésorozatokra, különösen azok főcímzenéjére. Volt egy olyan kislemeze, amelyet a Magnum című sorozat főcímzenéjéből szemplingelt, ezt meg hát ugye nem kell senkinek mondani. Kit, te maradj a kocsiban, jön Michael Knight és a Mundian.

Szefem a legjobb zenék. Május 20-án került fel a Netflixre a Kylie Minogue életéről szóló mini dokumentumsorozat, és ennek kapcsán árulta el egy riporternek, hogy bizony jövőre 2027-ben lesz 40 éve annak, hogy 1987-ben a Locomotionnak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét, és ezt a 40 évet egy világkörüli turnéval igyekszik majd megünnepelni. Nagyon remélem, hogy ebbe a turnéba majd Magyarország is belefér egy állomással. On a night like this, Kylie jön itt a Best-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Tel is tele van világsztárral az a kisfilm, ami 2 nappal ezelőtt került fel a YouTube-ra, és amely Madonna új nagylemezét, a Confessions 2-t hivatott egy picikét promotálni. Ebben az órában Madonna majd a musical érkezik, amelynek videoklipjében szintén azért egy világsztár, Sacha Baron Cohen, vagyis Ali G is feltűnik.
1: Ez a Night Shift a Best

Rocks FM a legjobb zenék. Fennállásuk 40. évfordulójának alkalmából nem csak egy világkörüli turnét tolt tavaly a Színpired, de 40 legnagyobb slágerünk újra masterelt változatát is megjelentette a létező összes hanghordozón. És a 40 között ott van természetesen ez is. Én a Színpired, és ez Ain't That A Lot Of Love.

Best FM, a legjobb zenék. Alig 200 dollárért, ami tényleg nem egy nagy összeg, külön bejárat a legjobb ülőhelyek egyike, találkozás a lányokkal a koncert előtt, fotó a hölgyekkel a koncert előtt, exkluzív dedikált plakát, és természetesen még mindenféle exkluzív merchandise kis cuccok. Szóval, hogy ezt tartalmazza a Meet and Greet package, ami egyébként tényleg nem egy borzasztó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láb.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.